Jesus. Oh, eh bien, me repèm souko, Jesus. Me repèm souko. Ah, me ne wana, wana wana.